0: Magyar hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Mai adásunkban nyári programajánlóval is készülünk. Ellátogatunk a Doborjáni Liszt Múzeumba, ahol a szünidőben a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt interaktív tárlatvezetések várják. Beszámolunk arról is, hogy rekordot döntött a nyári iskola iránti érdeklődés Ausztriában. Idén csak nem 59 ezer diák vesz részt a programban. Híreink között egy súlyos hegyi balesetről is hallhatnak. Két magyar túrázót villámcsapás ért a Rakszon, egyikük súlyos sérüléseket szenvedett. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő percekben. Liszt Ferenc neve szinte mindenki számára ismerősen cseng, de vajon milyen élmény ma végigjárni a szülőhelyén működő múzeumot? A Doborjáni Liszt Múzeum minden szerdán családi és felnőtt tárlatvezetésekkel várja a látogatókat, akik így játékos vagy éppen részletesebb formában ismerkedhetnek meg a világhírű zeneszerző és zongora művész életével. A különleges nyári programok szeptember elejéig látogathatók, magyar nyelvű tárlatvezetésre pedig előzetes egyeztetés után van lehetőség. Erről kérdezte kolléganőm Bányi Kriszta, Gátas Józsefet, a Doborjáni Liszt Központ produkciós vezetőjét.
2: Idén nyáron családi tárlatvezetéseket, illetve fix felnőtt tárlatvezetéseket kínál a megújult Doborjáni Liszt Múzeum. A koncepció lényeg, hogy minden szerdán 10 órától egy másfél órás családi tárlatvezetésre van lehetőség, ami két nagyobb részből áll. Az első egy hagyományos vezetés, ahol a felnőtteknek és gyermekeknek Liszt Ferenc életét, Doborjáni köződését, karrierjét, tehát a múzeumot mutatjuk be. A másik része pedig, ahol a gyerekeknek egy kreatív egység jön, ahol különböző kisebb hangszereket próbálhatnak ki, illetve egy ilyen kis kreatív asztalnál különböző dolgokat készíthetnek a kolléganőkkel. Tehát ez alapvetően egy könnyedebb, inkább kikapcsolódásra építő vezetés, ez egy nagyjából olyan másfél órát vesz igénybe, minden szerdán van, ha előre bejelentkeznek, természetesen az segíti a munkánkat, de terveink szerint ez minden szerdán megvalósul egészen, az utolsó időpont a szeptember 9. A felnőttek számára pedig délutánonként egy hagyományos frontális tárlatvezetést biztosítunk egy órás keretek között. A magát a programot magyar és német nyelven is tudjuk kínálni, azonban nagyon fontos, hogyha magyar nyelvű tárlatvezetésre van így.

0: igény, azt mindenképpen előre kell jelezni az office@listhouse.at oldalon, vagy pedig a Riding Múzeumnak a telefonszámán.
1: Nyilván itt a nyári időszakban azért a munkatársak is szabadságra mennek, és valamennyire azért korlátozott a magyarul beszélők száma. Na de említettük már, hogy voltak ilyen vezetések, hisz ez a program már elindult. Mik a tapasztalatok? Hogy reagáltak rá? Akár a felnőttek, akár a gyerekek?
0: Mind a felnőttek, mind a gyerekek nagyon pozitív visszajelzéseket küldtek számunkra. Eleve a múzeum így a nagy hőségben egy klimatizált hely, tehát ez egy plusz hozzáadott érték, illetve egy kis csoportos vezetés, egy kis csoportos beszélgetős, családias találkozás, lisztes az életművel mindig más, mint egy hagyományos esetleg 30-40 fős csoportban végigmenni. Elég nagy az erre szabott idő, és mélyebben tudnak a látogatók elmélyedni a Toborjáni Múzeum kínálatában.
1: És hogyha jól értem, akkor úgy alakul ez a vezetés, hogy mind a múzeumban, mind pedig Liszt szülőházában járhatnak, akik oda mennek.
0: Így van, tehát maga a múzeális tér az három részből van, indul a Liszt szalomban, ahol azt az hat város mutatjuk be, ahol a mely szalonjában gyermekkorától egészen a karrierje végéig Liszt sűrűn fellépett. Utána következik a szülőház múzeum, ahol Liszt toborjáni kötődése, a sztárkultusz, illetve az első virtuóz turnéjának a részletes bemutatása van, zárásként pedig a hangszergyűjteményünkben találkozhatnak az a négy Liszthez köthető hangszerrel, ami jelenleg nálunk van kiállítva.
2: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
3: Még soha nem volt ennyi jelentkező. Idén körülbelül 58.600 diák vesz részt a nyári iskola programján. Ausztriában 15.700 gyermek számára idén kötelező a részvétel, mivel német nyelvi felzárkóztató osztályba jártak, vagy rendkívüli, außerordentliche tanulóként vették fel őket. További részletek Bányi Krisztától.
4: A nyári iskola, amely a szünet utolsó két hetében zajlik, majd idén először kötelező a német nyelvi támogató osztályokba járó gyermekek számára. Ezekbe az osztályokba azok a gyermekek kerülnek, akiknek a német nyelvtudása az úgynevezett MIKAD-teszt szerint nem elegendő az órán követéséhez. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint ezek közül körülbelül 3/4, 42.800-an önként vesznek részt, egy negyedük pedig kötelezően. Összehasonlításképpen tavaly 41.100 gyermek és fiatal vett részt a programban. A személyzet létszáma is nőtt idén, közel 7.000 személy regisztrált a nyári iskolára, köztük tanárok, tanárképző hallgatók és nyugdíjasok. A nyári iskolát eredetileg 2020-ban vezették be, hogy támogassák a koronavírus járvány miatt tanulási lemaradásba került gyermekek és fiatalok tanulását. 2022 óta a program azoknak a diákoknak is nyitva áll, akik különleges érdeklődéssel és tehetséggel rendelkeznek. Idén először helyeznek hangsúlyt a nyelvi fejlesztésre. Látható, hogy a nyári iskola egy tartós oktatási kezdeményezés, amely a lehető legjobban támogatja a gyermekeket és a fiatalokat. A jelentkezési számok megerősítik hatékonyságát, írta Christoph Fideker Neos oktatási miniszter egy sajtóközleményben.
3: Két magyar férfi súlyosan megsérült a stájerországi hegyekben. A Rakszon mindkettőjüket villámcsapás érte, a hegyi mentőknek azonban sikerült megmenteniük a bajba jutott túrázókat. A részletekről Kelemen Dorottyát hallják.
5: Vasárnap délelőtt két magyar túrázó indult útnak a Rax-hegyen Stájerországban. Az időjárás jelentés heves viharokat jelzett előre. Amint a túrázók kiléptek a Fuchsloch-Steigből, körülbelül 1883 méter magasságban lecsapott a villám. Az egyik férfit 30 méterrel lejjebb repítette a völgy irányába, a másik is megsérült, de sikerült telefonon segítséget hívnia. A rossz időjárási körülmények miatt helikopteres mentés nem volt lehetséges. Ezért 30 alpesi mentős gyalog indult a sérült férfiak felé. Az egyik magyar túrázó súlyos égési sérüléseket szenvedett, őt az időjárás javulása után a Christophorus 3 mentőhelikopterrel a bécsi AKH-ba szállították. A másik férfi enyhébb égési sérüléseket és lábsérülést szenvedett, őt az LKH Hochsteiermark kórházba szállították Leobenbe. Egyikük se vesztette el eszméletét, de mindkettőjük emlékezett kiesésre panaszkodott.
2: Időjárás.
3: Ma estére délen még több felhőre és elszórtan záporokra számíthatunk, de az éjszaka folyamán egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és kitisztul az ég. Mérsékelt északnyugati szél fúj, a hőmérséklet hajnalra 11 és 17 fok közé csökken. Holnap, szerdán már sokkal barátságosabb arcát mutatja az időjárás. A napsütést időnként gomoly felhők zavarják meg, csapadékra azonban csak elvétve van esély. Többfelé élénk északnyugati szél kíséri a napot, a délutáni órákban pedig kellemesen meleg, 22 és 26 fok közötti hőmérséklet várható. Érdemes lesz tehát kihasználni a szerdai nyárias időt, hiszen a napsütési lesz a főszerep. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. További kellemes estét kívánok Önöknek a holnapi viszonthallásra!